Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 4-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji donosimo osvrt na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a predstavljamo vam i novi broj hrvatskog glasnika. Razgovaramo s članicama klape Armorin koja je nedavno gostovala u Pečuhu, a izvještit ćemo vas i o hrvatsko-mađarskim kulturnim i znanstvenim događanjima, tako će biti u ostalom riječi o suradnji 13. okruga Budimpešte Osijekom, odnosno upoznat ćemo se dobitnikom nagrade Jaroslav Šidak koji je na Kliofestu u Zagrebu preuzeo mađarski povjesničar dr. Geza Palfi. Uz vas su Tomo Füri i kolege novinari HRT-a, emisiju uređuje Andrija Pavleković, doktorskim stolom Norbert Autupravlja. Dobro nam došli.

0: A Deszki szerb templom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza telep

tengerparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Empátia, odafigyelés, szeretet. Ez jellemzi a mai műsor szereplőinek munkáját. Elsőként bemutatjuk Szajkó Szinti, a pedagógust, aki a hátrányos helyzetű roma gyerekekért végzett tevékenységéért nemrégiben Raoul Wallenberg díjat kapott. Majd ellátogatunk a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Szakképző iskolába, amely sajátos nevelési igényű gyerekeknek kíván segíteni. Végül Olá Borbálát, a Karantsági Bárka Caritas csoport vezetőjét ismerhetik meg, akinek egész életét végigkíséri a másokon való segítségnyújtás.
3: Mesélj szintén egy picit arról, hogy te hogyan döntöttél a pedagógus pálya mellett, ez hogy kezdődött?
4: Hát igazából tudatosan készültem arra, hogy pedagógus legyek, mert kicsi lánykorom óta szerettem volna azt, hogy pedagógus legyek, és hát igazából a gimnáziumi érettségim elég jól sikerült.
2: Mondja Szajkó Szinti, a pedagógus.
4: És a kollégiumi nevelőtanárom mondta, hogy akkor mindenképpen meg kell próbálni ezt a tanárképzést. Akkor már tudtam, hogy történelem szakos is szeretnék lenni. Érettségi után jelentkeztem is a Miskolci Egyetemre, és történelem etika szakos tanári szakra fel is vettek.
3: És az is fontos számodra, hogy te, mint cigány értelmiségi, a gyerekek előtt példakép lehessél?
4: Mindenképpen persze, tehát nem látnak maguk előtt sokszor példát, tehát azt, hogy egy cigány lehet tanár, orvos vagy rendőrük, azt nagyon ritkán látják. Amikor én ide kerültem, akkor is így mindig kérdezgették, hogy maga biztos cigány tanárnéni, mert hogy a cigányok nem szoktak tanárok lenni.
3: Te egy civil szervezetben is dolgozol?
4: Igen, dolgozom civil szervezetben is, sőt a településünk roma nemzetiségi önkormányzatát is most már én vezetem 4. éve.
3: Te hol élsz egyébként?
4: Én egyébként nem olyan messze innen, Táján, és ugye Tájáról Monokon kezdtem el tanítani. Legyesbényén vagyunk, ugyanis a fűtés korszerűtlen volt a épületünkben Monokon, úgyhogy a fűtési időszakra átköltöztünk. Jelenleg a Monoki Kossuth Lajos általános iskola, hát vegyes osztálya látható. Most egy ilyen tehetséggondozó szakkörös foglalkozásunk van. Most pont a Valentin napi műsorunkra fogunk próbálni.
3: Említetted, hogy vegyes osztály, az mit jelent?
4: Hát vannak elsős kislányok, harmadikosok, tehát az 1-től 7-ig vegyesen vannak.
3: Ez egy összevont osztály?
4: Hát most a tehetséggondozás tekintetében igen, egyébként rendesen működnek az osztályaink.

0: A végzettségem szerint etika történelem szakos tanár vagyok, de ezen felül az én osztályomnak a hetediknek angolt, fizikát, biológiát, és ugye még a töri, amit tanítok. Azok a gyerekek, akik most itt vannak, ők azok, akik a tehetséggondozó szakkörben részt vesznek, tehát ők a magja, úgymond az iskolai közösségnek, akikre bármikor tudunk számítani. Akkor most játszunk olyat, hogy mindenki elmondhatja, hogy hanyadik osztályos, mi a neve, és melyik a kedvenc tantárgya.
1: Hazagas Claudia Dorina vagyok, szeretem az angolt, a nyelvtant és az olvasást.
2: Gulyás Bence vagyok, a kedvenc tantárgyam a tesi, fizika, biosz és a töri. És a továbbtanulásban hogy a rendészetit szeretném megpróbálni.
3: Tolányi Ramona vagyok, és a kedvenc tantárgyam a magyar.
4: Horváth Réka vagyok, a kedvenc tantárgyam a történelem és a matek.
5: Dolány Szabolcs vagyok, a kedvenc tantárgyam a töri. Rendőr szeretnék lenni.
6: Az én nevem Rácz Hanna Miranda, és a kedvenc tantárgyam a matek.
7: Horváth Nikolás vagyok, a kedvenc tantárgyam a magyar.
8: Horváth Kamila vagyok, és a kedvenc tantárgyam az angol, a rajz és a technika.
9: Mit kell tudni a monoki gyerekekről, a tanítványokról?
0: Nagy részt halmozottan hátrányos helyzetűek. Nyilván cigány származású a 90%-uk. Egy ilyen 50 fős iskoláról beszélünk egyébként a mi esetünkben. Ugye azért az észak-magyarországi régió monok egy pici, úgymond eldugott település az ő részükre. Tehát nem sok jövőképük van, nem nagyon sok munkalehetőség, tehát így ugye aluliskolázott szülők, a többségük.
9: Pedagógusként mit jelent ilyen gyerekekkel dolgozni?
0: Hát kihívást, sokkal több türelemre, empátiára van szükség. Tehát olyan élethelyzetekből jönnek, olyan történeteket hoznak magukkal otthonról, amit még egyébként felnőttként is nehéz felfogni.
9: Most nemrégiben kaptál egy kitüntetést.
0: Engem is nagy meglepetésként ért. Munkahelyem és a kollégáim, a főnök asszonyom jelöltek az idei Raoul Wallenberg díjra, illetve ugye a kisebbségi önkormányzatot bár én vezetem, de vannak ugye rajtam kívül is tagok, és ők is beadták, tehát idén két helyről is jelöltek a Raoul Wallenberg díjra. Eddig, amit én láttam, mindig úgymond ilyen nagy emberek kapták meg ezt a díjat, tehát akár ugye Setét Jenő munkásságát említve, úgyhogy nagyon örültem neki, és nagyon megtisztelő volt számomra, hogy a sok jelentkező közül az én életutam, az én munkásságom volt, amit kiválasztottak. Ez most egy nagy visszacsatolás volt, vagy egy válasz arra, hogy jó úton halad a munkám, és hogy van munka a hátam mögött, amit mások is úgy gondolnak, hogy valóban értékes, hogy segíteni kell a cigány gyerekeket is. Nálunk vannak olyan szociális hátrányok, amiket fejleszteni kell. De például számomra nagyon fontos ez a hagyományőrzős része. Túlnyomó rész cigány gyerekekről van szó az iskolába, akiknek nincs a kultúrájáról tanítva semmi. Tehát próbálom a mindennapok során is bevinni azt, hogy valami pluszt kapjanak, hogy ne negatívként tudják megélni a cigányságukat, hanem hogy lássák az igazi értékeket is benne. Sokszor nincs jövőképük, és pont emiatt, hogy nem jut el hozzájuk sem. Tehát, hogy nincs előttük olyan példa, aki tényleg a tudása alapján akár diplomát szerzett, és szerintem ezt kellene nekik pótolni, és erre törekszünk, hogy lássák azt, hogy igen, cigányként is bármit meg tudtak csinálni. Most a Földes Ferenc gimnáziumba megyünk, mert hogy ma rendezik meg az ELTE országos történelem versenyének a megyei fordulóját, ahova az osztályomból két fiú is tovább jutott. Ez egy országos történelem verseny a 7.-8. évfolyam számára. Az iskolai fordulót decemberben itt rendeztük meg saját magunknak Legyesbényén. De elég szép pontokat értek el a fiúk, úgyhogy rögtön tovább is jutottak a megyei fordulóra. Az elmúlt egy-másfél évben elég sok versenyen vettünk részt, leginkább ilyen humán területen, történelem, illetve irodalom terén. Részt vettünk az országos kicsi nagykövet versenyen is például, ahol 1230 versenyző közül az egyik diákunk Szabolcs külön díjas lett. De rengeteg szavaló versenyen is jártunk, már nagyon sok szép eredményünk van az elmúlt másfél évben belül. Én mindig büszke vagyok rájuk, attól függetlenül, hogy versenyeznek-e vagy nem, mert nagyon szépen teljesítenek az iskolában.
10: látom, hogy itt éppen felújítások zajlanak a folyosón.
11: Így van, ez a sajátos nevelésű igényű gyerekeknek a osztálytermei találhatók itt.
12: Mondja a Fazekas Juszkó Edit, a Miskolci Baptista Nyitott Ajtó Szakközépiskola igazgató helyettese.
11: Ők itt szakmát tanulnak.
10: Mi az a plusz, amit tőletek kapnak itt a gyerekek?
11: Empátiát, odafigyelés, szeretetet. Mindegyikőjük olyan nekünk, mint a mi kis fiaink. Igyekszünk olyan piacképes szakmát adni a kezükbe, hogy képesek legyenek a nagybetűs életbe is megállni a helyükön.
10: Festőszakma is egy hiány szakma manapság.
13: Igen, sajnos. Legalább egy 20 év hiányzik belőle az utánpótlásból.
12: Mondja Farkas Zoltán szakoktató.
10: De most itt lesznek ezek a fiatalok.
13: Igen. Hál' Istennek.
11: Mi erre tettük fel a szakmai pályafutásunkat, hogy ezeket a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroljuk, és azt gondolom, hogy ez a társadalom szempontjából is nagyon fontos.
10: Tanár úr, most milyen óra zajlik éppen itt?
14: Ez ételkészítési ismeretek gyakorlat, ahol éppen a tanulóknak a mai feladata rizs felfújtnak különböző variációi, és egy vegyes töltött rétest készítettünk.
12: Mondja Luterán Lajos szakoktató.
14: És ők a leendő Michelin csillagos szakácsaink.
10: Gina, te mit készítettél most?
15: Vegyes, gyümölcsös rétest.
10: Mi az, ami neked a legjobban megy?
15: Hát jobb szerettem a főzést, az mint jó. A sütést, de ez is megy.
10: És neked is a célod, hogy mondjuk egy jó vendéglátóhelyen dolgozzál, majd ha végzel?
15: Igazából az az álom, hogy egy éttermem legyen. Nem szeretnék itthon maradni Magyarországon, Hollandiában szeretnék ebben a szakmában dolgozni.
14: De reméljük, hogyha Hollandiában megkeresed a tőkét, akkor visszajössz ide Miskolcra vagy Magyarországra.
10: Igen. Szerinted mondjuk miért jó ez a kis iskola, ami itt van?
15: Be lehet hamar illeszkedni, és mindenki kedves, tanárok is, a gyerekek is.
11: Ez a 9. előkészítő osztály. Sajátos nevelésű igényű gyerekek, én vagyok az osztályfőnökük, és az éven van lehetőségünk arra, hogy eldöntsük, hogy kiből mi lesz, ha nagy lesz. Ez most nekik egy vizuális kultúra óra, ahol művészeti terápián vesznek részt.
10: Milyen munka folyik most épp a gyerekekkel?
16: Most éppen a tengert festjük, már volt dzsungel, most jön a tenger.
12: Mondja Bakos Szél Kata oktató.
10: És ügyesek a gyerekek?
16: Nagyon. És nagyon jó velük együtt dolgozni.
10: Milyen szakmákat és mióta oktattok itt?
17: Hát lassan 10 éve zajlik a szakképzésben az oktatásunk.
12: Mondja Bódi Sámuel ügyvezető igazgató.
17: Tekintettel arra, hogy olyan háttérből érkeznek a fiatalaink, akiket nem biztos, hogy bármelyik gyakorlati helyen fölvesznek az előítéletek miatt. Éppen ezért 2022. szeptemberében megvalósítottuk az egyik álmunkat, és létrejött a Baptista Ágazati Képzőközpont, amely a gyakorlati oktatásnak ad helyet. Elsősorban Istennek adunk hálát, hogy idáig is eljutottunk, és jelenleg nem rendelkezünk tornateremmel. Ez az egyik álmunk, hogy szeretnénk a közeljövőben egy nagyon szerény, de mégis használható tornatermet kialakítani, hogy ezeknek a diákoknak is legyen esélyük és lehetőségük megfelelő körülmények közt tanulni és kikapcsolódni.
10: Már végzősök vagytok?
18: Igen.
10: És utána mi lesz a cél, hogy mi szeretnél majd lenni? Rendőr vagy?
18: Hát, az a terv.
15: Önvédelmi gyakorlatokat szoktuk gyakorolni, általában ugye itt lent.
10: Van olyan speciális terület, amit tetszik?
18: Készenléti.
10: És az miért?
18: Hát, bevetés, színkészkedések.
11: 1350 tanuló jár jelen pillanatban az iskolánkban, ebből 55 fő sajátos nevelésű igényű tanuló, illetve 90% fölött van a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma.
10: És milyen szakmákat szerezhetnek itt a gyerekek?
11: A sajátos nevelésű igényű gyermekeink részszaképesítést szerezhetnek, cukrász segéd, festősegéd, szakácssegéd, de minden évben meghirdetjük a falazó kőművest. Burkolóképzésünk van, hegesztőképzésünk és vendéglátás turizmus, illetve rendészeti képzésünk van, ami érettségire épülő technikumú képzés. Minden mellett ugye a művészeti tagozaton a grafikusok, mozgóképanimáció, ezek azok, amiket mi tudunk a miskolci viszonylatban a gyerekeknek kínálni.
10: Talán most a művészeti részlegnél vagyunk.
9: Alapvetően két korosztállyal foglalkozunk. Az egyik korosztály az a 8. osztály utáni képzés, amelynek során érettségire készülnek, illetve szakmára.
12: Mondja Főző Sándor, művészeti tagozatvezető.
9: A másik kör az pedig az, akik érettségi után érkeznek ide, és ők már csak szakmát tanulnak. Az egyik az a mozgókép animációs irány, a másik az pedig a grafikus képzés.
10: Milyen órát tartasz itt a gyerek?
19: Ja, ez most nyelvtanóra egyébként, tehát magyar nyelv.
10: Sajátos gyerek.
19: 9. évfolyamos grafikus osztálynak.
12: Mondja Bodrogi Szabó Dénes tanár.
19: Egy érettségére készülünk, hát még az elején vagyunk.
10: Krisztina, tovább mész tanulni valahová?
20: Igen, hát ugye leteszem a grafikus szakmát, meg van az érettségem, és utána megyek egyetemre, hogy diplomám is meglegyen.
10: Jobban és milyen diplomát szeretném?
20: Lehet, hogy az egészségügy lesz.
10: És miért éppen azt?
20: Hát nekem kiskoromtól kezdve ez volt a másik tervem, hogy én nővel leszek, és másokon is tudok is segíteni, és úgy még jobban érdekel.
10: Hegesztő tanműhelyben vagyunk. Milyen korosztályú gyerekek vannak most itt?
21: A 10. év folyam van most itt.
10: És ez hiány szakma? Szerint?
21: Igen, igen, igen.
12: Mondja Porcs János szakoktató.
21: Hát nagyon keresett szakma, mert a Borsodkönyvben is nagyon sok hegesztő kellene, külföldön meg különösen. Jól fizető, azért vonzó nekik ez a...
10: Akkor ebből jól meg lehet élni, ha valaki...
21: Aki szorgalmas, az igen, az jól megél belőle.
10: Hogy ezt a szakmát választotta, volt előtte valami példa?
19: Fortero.
10: Ő is hegeszt?
19: Igen, 10 éve.
10: És ő hol dolgozik?
19: Most kint van Lengyelországban.
11: A szimfónia művészeti iskolának
10: a képzés,
11: képviselői. Különböző hangszereken tanulnak a gyerekek játszani, a szimfónia tanárainak a segítségével énekel.
10: Sokan szeretnének hangszeren tanulni?
22: Igen, igen. Nem csak gitáron, billentyűs hangszereken, illetve ütős hangszereken.
12: Mondja Kulcsár István gitárművész.
22: Fúvós hangszerek is vannak.
10: Otthon családban vannak zenészek?
19: Igen, billentyűs, gitáros, mindenféle hangszeren szoktak játszani.
10: És mi az a stílus, amit mondjuk szeretsz játszani?
19: Blues.
10: És te? Milyen stílus szeretsz?
23: Az underground.
10: Mi készül most? Milyen feladat van itt a lányoknak?
24: Képviselőfánkot fognak tölteni a hölgyek, egy kakaós tejszínhabbal, illetve itt a másik oldalt pedig a tortatöltést fogjuk gyakorolni.
12: Mondja Hegedűs István szakoktató.
24: Megkapnak egy cukrássegéd képesítést, ami ugyebár azt jelenti, hogy ők felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. Nyilván egy szakképzett cukrászt keze alá tudnak dolgozni, és hogyha ilyen hatható segítséget fognak tudni nyújtani, akkor a cukrásznak is sokkal-sokkal könnyebb dolga lesz.
10: Józsi, ez már hanyadik szakmád lesz?
25: Harmadik.
10: Milyen szakmáid vannak eddig?
25: Van egy vendéglátó eladó, béket kitanultam, és most csinálom a cukrászt.
10: Szerinted Józsi, miért jó az iskola?
25: Itt nem bánok úgy velünk, hogy lekezelnek vagy valami, hanem úgy bánok velünk, mint egy normális emberrel.
11: Csak egy nagy gondunk van ebbe a sajátos nevelésű igényű gyerekek oktatásában, hogy a köznevelési törvény alá tartoznak, és ők nem kapnak ösztöndíjat. Ahogy a tanulói szerződés megszűnt, ebből a körből ők kiesnek. Ez egy kicsit visszás a gyerekek szemében, mert hát ugye ők miért nem? 38 éve foglalkozok ilyen gyerekekkel, felnőttekkel, és mindaz, hogyha már a munkaerőpiacon csak egyetlen egy megállja a helyét, és úgy jön vissza, hogy ő neki keresete van, képzeljem el, ő ennyit dolgozik, és ennyi fizetést kap érte. Én azt gondolom, hogy ez már megérte.

0: Itt vagyunk Karantságon, a Caritas Bárka csoport közösségi házában. Mi is készül?
1: Éppen a fánksütés folyamatát láthatjuk.
2: Mondja Olá Borbála, a Karantsági Bárka Caritas csoport vezetője.
1: Ugyanis szomszédos községben egy kedves kérésnek teszünk eleget. Megkértek minket, hogy fánkot süssünk egy kisebb rendezvényre, egy babamama klubhoz.
0: És hány éve működtök itt a településen?
1: A Bárka Caritas csoport 5. éves. Nem egy hosszú életű még, de annál lelkesebbek vagyunk, és igyekszünk minél többet cselekedni. A csoport tagjai csak hölgyek és fiatalok. Van egy ifi csoport részlegünk is, de azért a férfiakat, férjeket, fiúkat, fiainkat csatába tudjuk
0: ki.
1: Állítani. Így van, szívesen segítenek bármiben.
0: És a fiatal lányoknak mi a teendője?
1: A fiataloknak elsősorban 18-20 éves korig vannak nálunk. A táborok kapcsán van nagy jelentőségük, hiszen ilyenkor ők az animátorok, ők a csoportvezetők, illetve évközi programokban is egy-egy gyerekfoglalkozás, vagy nem sokára lesz farsangunk, az ottani játékokat, és adományozásban is gyakran segítenek.
0: Azért megtudhatjuk azt, hogy hogyan készül ez a finom farsangi fánk?
3: Hát ez lisztből készül, élesztőből, tejből, én ezt szoktam gondolom. Citrom héjat is reszelni hozzá, cukor, tojás, vaníliás cukor. Megdagasszuk, megvarjuk még meg kell, és akkor így.
0: Hány kiló lisztből készül?
3: Hát ez 2,5 kiló lisztből készül.

0: Az öngazdálkodást az valójában autodidakta módon kezdtük el. Kezdetében még idősektől kértünk tanácsot, olyan emberektől, akik földműveléssel, gazdálkodással foglalkoznak, és az ő tanácsaik alapján indultunk el. És annak idején még csak egy kisebb területen, most viszont már vannak fólia sátraink is, és 2 évvel ezelőtt kaptunk egy üvegházat. A 3. év után kitapasztaltuk, hogy mi az, amit érdemes, illetve a föld milyen terményeket enged meg. Úgyhogy paradicsom, paprika, káposzta, zöldség, fehérrépa, sárgarépa, foglalkozunk savanyítással is, hiszen túl nagy mennyiség van, és nem tudjuk mindet eladni. A savanyítási rész, a berakási rész pedig búcsúk kapcsán, táborok kapcsán, vagy rendezvények kapcsán szoktuk felhasználni. Van ez a termékünk, ezt például úgy hívjuk, hogy lányka kiskosár, ezt előszeretettel viszik tőlünk virágszórás alkalmával, vagy első áldozásnál a kislányoknak is. A anyukák szoktak venni, akár szoktunk szedbe is készíteni.
1: Itt Karantságon voltak kosárfonok?
0: Igen, volt egy Dezső bácsink, ez a Dezső bácsi a mostani kosárfonunkkal állt is rokonságban.
2: 4,5 hónapos tanfolyamot rakjuk le.
3: Mondja Olá Károlyné Andrea.
2: De amúgy már ez szerintem bennem volt, mert ahogy mesélte Bori, az a Dezső bácsi, az én nagybátyám volt.
1: Hát akkor volt kitől megörökölni.
2: Igen.
1: Látom a fiatalabb korosztályt.
0: Igen, ők a tanulóink.
1: És nektek hogy megy a kosárfonás?
4: Hát én már ugye 4 éve vagyok itt. Dolgozom itt, én 2 éve kezdtem át.
3: Mondja Bada Sebastianné.
4: Ugye Andrea volt a tanító, aki nagyon ügyes. Ő által a szerencsére megtanultam kosarat fonni. Ugye én is ceruzatartót, kisebb ilyen kenyeres kosarakat.
1: Szebbnél szebb, színesebbnél színesebb bélések.
0: És ennél a folyamatnál is van egy ifjú tanulónk. Ő a legfiatalabb közöttünk, a Viktória.
1: Na, te mikor csöppentél bele a tanulásba?
5: Még idén. Ma 2 éve itt dolgozok, csak nemrég kezdtem bele a rásba.
1: Na és megy? Hogy tapasztalod?
5: Jó, nagyon tetszik.
3: Mondja Csonka Viktória.
5: Már néni megmutatott mindent.
1: És jó itt a közösség?
5: Jó, nagyon szeretek itt lenni. Nem nekem, de egy család.
1: Hogyha nem lenne itt ez a kis közösségi ház, meg ez a munka, akkor hol tudnának elhelyezkedni?
2: Hát nehezen tudnom elhelyezkedni.
3: Mondja Csonkáné Kovács Mária.
2: Mert ugye nekünk 7 osztályon van, ugye azt én nem igazán tudok gyorsba menni.
1: Miért szeret ide jönni?
2: A társasági. Igen, a társasága sokat számít. Sokat vagyunk, mint a testvérek. Mindenki tud mindenről.
0: Szerintem ez a legfontosabb, hogy tudjunk egymásra figyelni, és ehhez a közösség az, ami az az út szerintem. És egy falu életében is minél inkább egybe van egy falu, annál inkább tud együtt mozogni, annál inkább lehet jó dolgokat, meg értékteremtő dolgokat elérni, én azt gondolom.

0: Minden Caritas csoportnak a tevékenység leginkább személyeken múlik. Egy vagy több személyen, az a szerencsés, hogyha többen vannak egy csoportban.
1: Mondja Kovács Gábor, a Váci Egyházmegye Caritas igazgatója.
0: És itt karantságon az a fajta közösségszervezés, meg lelki támogatás, amit Bori biztosít mindenki számára, az nélkülözhetetlen most. Otthon felújítási programot irányít szintén önkéntesen a Bori. Nagyon sokat segít abba, hogy akik szeretnék a kertjüket szebbé tenni, ahhoz szerez támogatást, ebbe a Váci Egyházmegyei Caritas segít a csoportnak. Az, hogy ez a csoport ilyen szépen fejlődik, és ilyen hatása van a településre, ez mindenféleképpen Borinak köszönhető. Ezért kapott tavaly Szent Erzsébet díjat a Váci Egyházmegyei Caritastól, illetve a Váci Egyházmegyétől, Marton Zsolt püspökatyától.
2: Azért azt említsük meg, ugye, hogy neked három gyermeked van.
3: Így van, három gyermek édesanyja vagyok, két lány és egy fiú.
2: Nemrégiben Szent Erzsébet díjjal jutalmazták a munkádat, ez mit jelentett neked?
3: Nagyon sokat jelentett a számomra. Szent Erzsébet egy olyan példa előttem, aki nekem nagyon fontos, ugyanez a fajta segítség, hogy segíteni a rászorulókon, a szegényeken, akár még ilyen titkolózás, ugye, hogy megváltozott a kendőben, a rózsákkal váltak a kenyerek, tehát, hogy olykor kiskapukat is áthágva, de a szemp, a prioritás az a segítés és a segítségnyújtása, nehézségek megkönnyítése.
2: És nálad is vannak ilyen kiskapuk?
3: Be kell valljon, vannak, igen. Nálam a prioritás az az ember, a segítségre szoruló, a támogatásra szoruló ember. És azt szoktam mondani, hogy összehozom a töbletet a szükséggel.
2: De miért lép valaki egy ilyen pályára, hogy embereknek a gondjait, bajait magára veszi, és megpróbál nekik segíteni?
3: Ez úgy jön belőlem, tehát mindig is, gyerekkoromban is ilyen voltam, kamaszként is, mindig én voltam a lelki szemetes láda, mindig én voltam az, aki vigasztalni próbálta a társait, vagy közösséget kovácsolni. Ez onnan jön, hogy nekem erre szükségem van, igényem van erre, hogy közösségben legyek, illetve hogy megoldásokat találjak bárkinek, akinek tudok. Ami hajt engem, és ami bennem úgy lobog, azok a tapasztalások az együttlét kapcsán, és legyen az egy gyerektábor, amikor együtt vagyunk, önfenetten, egy jó programban, az akkor úgy tudok repülni. Vagy tényleg lent a lányoknál, amikor ilyen jó kedvük van, és van egy közös főzés, és fontos nekik, hogy én velük egyek, velük ebédeljek, és megvárnak. És... Tehát, hogy ezek a felém irányuló szeretések azok, amik nekem jó élmények.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
3: Trinfálo glaso. Leungrikano rádióosko lovaritsko nacionálno glaso.
4: Teven bachtale romale. Kateungriko rádióosajsunem perománisib. Muruanav Kvalla Gábor. Rostás Csaba, Pinzsárdo Manussi Angla Tumende. Vagy ez Andai Biblia Vorbil Tumenge Pausuntodel. Sunen lesz ki Vorba, Patyi Vasza.
5: De vleszára kaptam, hogy mai kedves Apralóra. Kamoszte Vorbi, Pakadal Suntone Gyesa, Pa Pünkösd. Szár, Pélasz, Kado Gyesz, Szára Vilasz Maskalli Manusa, Pa Szosztedél valójában Duma, O Pünkösd. A kanáke ginavosandai románi bibla, katare apostolongi bútya. Andari bibla ginavav, katare apostolongi bútya. Kanatele das osunto duho pe manusa. Taj atunci besenas le kristoske desu dui manusa ande jeksas. Taj apol zurales hirtalentele pielasik bari balval so darlas andelende. Konkotebe selas, sel desudui, bari, zurali, langa, sarsib, savora zsénen reszlas. A poline von te vorbin, pe népongi síb. Konkotesa szakono, ha tjárlas. Szasz maskar le manusa, anda judea, andar sa, anda szagodi cára. Taj dikenas kodol manusa, taj pusenas jekhávlesztal. Szoszikadali manusén cakon, Szár vorbin, szahatjárat pa mári síb, andai perzsiaszasz, andai Jeruzsálem, száz butmanusa, te szó Péter vorbiasz, le döbleszki vorba maskar lende, szakú szogodin zséné, hatjárnasz, pa döbleszki búti máturaszó kerlaszó Krisztó, te apol száz maskar lende le zsidova, szaszkot hé, kon nasz zsidova szaszkon, kon pekaszte pennasz pogányuri, Ta vikodol hatjárnasz, ta lasso suntod el, le peszke duhosa, peszke kérdasz kadal manusen, kadal le pogányon, kon nanda zsidovaszasz. Ta linete vorbin, maj buzséne szártrin, ez erre manusa, bolde pe karingo suntod el, palakadi vorba, ke osunto duho sordasz, ávri pelendod el.

0: Rostás Csaba, Pinzsárdo Manussi Angla Tumende. Vagy ez Andai Biblia Vorbil Tumenge Pausum Todel. Sunen lesz ki vorba, Patyi Vasza.
1: Murepral, van mi szite hatjáros ledebrez ki vorba? Szite hatjáros ki o del vorbil karinga mende? Nagindina kánkodó, hogy ki o del a kánk vorba szaddél duma karinga mende. Szi, szikadékan a kápérelpe. Anna máró íló, a máró gyi, kana kell hatjáros murepral, hogy várok a vorbilandé tute, kodó szunto debrez ki duhosi. Feneltuk-e, kadó murepralnak kér, kadó kér, tanácsoliltu, deltu vorban, de tute. Atunci hatjárez, butivar, kodó, hogy a kánk szite kirav, kadi buti, ke ká hatjára, naj szote kirav káver, o del zurán rel tudan, kodi buti, te sajpenez, e maj bute zsénenge, szó so del mukelpe tute. Kadal gyesza, vamára gyesza, kunandó Krisztó ánde, kodó csin nasti hatjára, nasti te haszájvel, nasti te haszárel, devleszki voja, szite kerasz pekadép hú, devleszki voja, maskara mende. Me, kana demakaringo del, kelhatyár dem, o del, mangel mandarko di búti, maskar le rom, maskar le manusa, te zsav, te vorbi paleste. Ke viko di búti szite kerav, maskar le manus, te zsav, te vorbi pa del, te vorbi pa szunto duho. A szunto duho szoszki búti kerelandó manús. Szoszki búti kerelandó manús. Ha tjárel a manús peszko íló, káver kérgyol. A szunto del kamelte si tjárel me pesukár búti. Jek hávreszte kamasz, jek hávreszte roda szopre. Kanan nasz válajó káver, szite zsasz karing leszte, a prete rodas lesz kokher. Szite rúgyi száraz, anda leszte, anda csacsó íló. Szite penasz, le devleszke, devlám zsutin lesz, az tjár lesz. Kana rakhagyolik cseppok savoró, anda máró trajó, anda máró családó. Szite mangaszáldás, bach peleztek a tószunto del. Kana dúra mendel szakonezte, kana mérelek manús, szite zsasz maskar lepral maskar le népo. Te saj, das vorba karing lende. Tena dárankat har o méripe, tena gindinkodó, ko mérel a tuncsik haszájvel. O szunto del, leszko gyi, karing pestelel, traikodó manus, apol hiába mukelepú, kadó trajó, leszki musura, de leszko duho, leszko gyi, trai maj dur, karingo del. Kadó, del o szunto del amen, o trajó, kaszó trajó prala szavesznai ágor, o szunto duho, kadi búti, del amen ando már o trajó, káver búti akiraz. Csikeres nászuli máturi bezi há, csikeres kaszavé bútya, te daszár majai káveres, ke váre kasz reszelo szunto duho, leszko gyi káver avla. Csak o lási mo, sukári mo, de le káveres, e patív, maj bári patív del. Kadal manusa, kadó Péter, kana reszlasz lesz a szunto duho, a tuncsig, kaszai zordasz lesz o del. Zsán lesz te szasztjár el, dosta szasz kana Jalas maskar le manusa. Te leszki gáda, numa leszko árnyékor reszelasz le manusen. Az a nyomban szasztjonasz.

Kadongrikó rádióvosz az perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakó gyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendén lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: σου.
1: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zerte.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.

A népzenegyűjtő és népdalokat feldolgozó Bartók Béla nem csak a magyar zenészeket ihlette meg, mindez számos kiváló kortárs zenei, jazz és népzenei kiadvány bizonyítja. De bizony a világhírű zeneszerző mellett Bartók, mint folkkutató is komoly hatással van külföldi zenészekre, zeneszerzőkre is. Ebben a sorban a legújabb reveláció három jazzzenész közös lemeze. A Transylvanian Folk Songs The Bartók Béla Field Recordings című album, amely címéhez hűen Bartók Béla gyűjtéséből indul ki, és erdélyi népzenét ültet át improvizatív jazzre. A romániai születésű, de New Yorkban élő zongorista Lucian Bán, az angol fúvós billentyűs multiinstrumentista John Sermon és az amerikai hegedűs brácsás Matt Maneri ihletetten nyúlt a több száz éves népdalkincshez, és feldolgozásaik épp úgy hatnak tisztelgésként, mint megragadó átalakításként. A trió ezt a 2020-as ünnepelt albumát a pandémia miatt nem tudta élőben is bemutatni, de most útra kelt és a zeneházába is megérkezett vele. Ezt a Magyar Zeneháza koncertismertetőjében olvashattuk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek Zenéje című műsorunk mai adásában e három kiváló jazzzenész albumát mutatjuk be. A mai szerkesztő Kreszta István vagyok. Műsorunkban megszólal majd Lucian Bán is, akivel a 2023. április 24-én a Magyar Zeneházában adott koncert után beszélgettünk.

0: E különleges zene után a továbbiakban a lemezbemutató koncert ismertetőjéből idézünk. Bartók Béla annyira szerette a nyugat-romániai Erdély népzenéjét, hogy miután 1904-ben megérintette egy népdal, hamarosan útra kelt, hogy még több ilyen zenét keressen. Egy évtized alatt több ezer dallamot gyűjtött, írt át, több száz népzenészt rögzített viaszhengerekre, és a román népzene kutatásának befejezését életcéljának nevezte. Bő egy évszázaddal később három kiváló improvizátor, Matt Maneri, Lucian Ban és John Sermon friss ihletet merített a Bartók fantáziáját megmozgató zenéből és saját megközelítésből felülvizsgálja a karácsonyi énekeket, sirató énekeket, szerelmes dalokat, hozományi dalokat és még sok mást. Az erdélyi népdalok radikális átdolgozása, ahogy a Jazz Time fogalmaz, épp úgy tisztelgés, mint átalakítás, és a rajongók és a kritikusok azonnali elismerését váltotta ki. A Kamara Jazz lemez számos évvégi listán aratott, élőben azonban a pandémia miatt eddig nem tudott megszólalni. Lucian Ban, jazz zongorista.
1: Când mi-a spus agentul meu că, că avem o ofertă din Budapesta, m-am bucurat imediat, am zis neapărat să o faci să ajungem, pentru că totuși e țara lui Bartók.
2: Amikor az ügynököm tájékoztatott, hogy van egy fellépési lehetőségünk Budapesten, mondtam neki, hogy feltétlen alakítsa úgy, hogy megvalósuljon. Hiszen Magyarország Bartók hazája és Budapesthez is nagyon kötődött. A Magyar Zeneháza egy különleges intézmény és nagy élmény volt számunkra Budapesten fellépni. Kolozsvári származású vagyok, és Szászrégen mellett egy kis faluban nőttem fel. John Sermon Dél-Kelet-Angliában született, Matt Maneri brooklyni, de Massachusettsben Boston mellett született. Tehát a világ három különböző szegletéből jöttünk össze. Ezt a projektet Temesvári Jazz Updates ügynökséggel közösen kezdtük el, akkor még Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 projekt keretében. Az egész még 2018-ban kezdődött, amikor a Jazz Updates megkeresett. Ők előtte is szerveztek nekem európai koncerteket. Addig is tudtam Bartók hatalmas gyűjteményéről, de nem túl sokat. Megkérdezték, hogy nem akarok-e valamit kezdeni ezzel a jazz szemszögéből. És akkor egy új világ tárult a szemem elé, mert nem ismertem Bartók hatalmas elkötelezettségét a népi kultúra iránt. Ahogy haladtam az anyagban előre, fantasztikus forrásra leltem. Tudtam, hogy Bartók volt az etnomuzikológia és az első hangfelvételek egyik kezdeményezője, de nem tudtam, hogy ennyire kötődött az erdélyi, az én falumhoz közel lévő falvak népének zenéjéhez. Így indult útjára ez a projekt.

0: A koncert ismertetőjében a három zenészt így jellemzik. A már 60-as évek elején a virtuózként felfedezett John Sermon az európai jazz egyik kulcsfigurája. Többek között az ECM kiadónál megjelent számos remek lemezén hallhatjuk játékát, hol szoprán szaxofonon, hol basszus klarinéton, vagy éppen billentyűs hangszereken. A Bartók által leginkább kutatott régióból, egy kis faluból származó Lucián Bán az erdélyi népzenét már korábban is előszeretettel használta klasszikus zenét és jazzt keresztező munkáiban, amelyekben az improvizáció is kulcsszereplő. Az ezredforduló óta egyre inkább népszerű zenész az elmúlt években számos, kimagaslóan fogadott albumot jelentetett meg. A brooklyni Matt Maneri azonnal felismerhető hangzással és megközelítéssel rendelkezik, amely a jazz és a mikrotonális zene különböző világait folyékony, figyelemre méltó, kifejező módon egyesíti. Matt 1990-ben társalapítója volt a legendás Joe Maneri Quartetnek, amelynek felvételeit a kritikusok és zenésztársak széles körben elismerték, mint a 20. századi improvizatív zene legfontosabb fejleményét. Lucián Bán, jazz zongorista.
1: Ați văzut, l-ați ascultat pe Matt Maneri, parcă e un violonist din zonă. I-a vorbit atât de mult muzica asta, încât ea, el mi-a și...
2: Hallották Matt Manerit, úgy játszik, mintha itt Erdélyben tanult volna hegedülni. Számára annyi mindent közvetített ez a zene, és itt is elmondta, hogy rögtön a lelkéig hatolt, csak úgy, mint a görög népzene. Mivel hegedűjátékot tanult, már korábban is kapcsolatba került Bartókkal. Tudott arról, hogy Bartók mennyire közel érezte magához a folklort, de igazán mélyen most kezdett ezzel foglalkozni, és láthatta, hogy Bartók gyűjtésének nagy része román parasztemberektől származik. Persze Bartók széke és más népzenét is gyűjtött, de a kollekció nagyobbik része a románoktól származik. John Sermon az európai jazz egyedülálló hangja, mert sikerült összegyúrnia a kelta és a skót folklor elemeit, és mindezt még a jazzzel is elegyítette. Ezért jó előre tudtam, hogy ő kell legyen a trió harmadik hangja. Ő nem csak megfelelő, hanem ideális megoldás volt a triónk számára. 2018-ban 10 napot töltöttünk Temesváron. Közben mi már tanulmányoztuk a román népzene leírásának mind az 5 kötetét, amely egyenként 550 és 600 oldal közötti terjedelmű. Előre kiválasztottunk 120 számot, amelyből 10 nap alatt 15 maradt, majd a lemezre csak 10 került. Ezek a dalok magukért beszélnek, és akkor még nem is hallgattuk meg a viasz hengereket. Addig csak Bartók átiratait olvastuk, tehát ez a triónk rövid története.
1: Deci asta este istoria pe scurtă a triolului nostru.

A koncert, amelynek zenei anyagából hallhattak ízelítőt, a Retracing Bartók programsorozat keretein belül valósult meg a Temesvár 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Az esemény kiemelt támogatója a Román Kulturális Intézet és a Jazz Updates volt. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában Lucian Ban, Matt Mineri és John Sermon Transylvanian Folk Songs című lemezéből hallhattak ízelítőt. Lucian Ban a Magyar Zeneházában tartott koncert alkalmával adott interjút nekünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunk szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották, a hangmérnök Molnár Zsolt volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 3-a szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerekávtumén Romali, Noroksiszenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Június 5-én az A38 hajón ad különleges koncertet a Magyar Híd Zenekar és Nagy Csomor András zenekara. A koncert előkészületeiről mesél Balázs Tamás, Radics Ferenc és Ürmös Ferenc. Baranyi Csaba első könyve, a Tükörszív, személyes és őszinte történeten keresztül mesél fájdalomról, önazonosságról és újrakezdésről. Magyar népzene és a kávéházi cigányzene találkozásából épít különleges zenei hidat a Magyar Híd Zenekar. A formáció küldetése, hogy az autentikus népzene kiegészüljön világzenei hatásokkal, mégis megőrizve a magyar népzene és a cigányzenei tradíció elemeit. A zenekar június 5-én lép színpadra az A38 hajó koncerttermében, Nagy Csomor András és zenekara társaságában, az Egy Kárpát-medence fesztivál részeként. Vendégeim Balázs Tamás zenekarvezető, Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és lisztdíjas hegedű művész, valamint Ürmös Ferenc nagybőgős. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Most az apropó, ami miatt beszélgetünk, az a június 5-i koncertetek lesz az A38-as hajón. Meséljetek erről, kérlek, hogy ez miért fontos és mi várható.
2: Így van, köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük, hogy ismét itt lehetünk. Így van, június 5-én fogunk játszani az A38-as hajón, és hát ez egy közös koncert lesz Nagy Csomor András és zenekarával igazából. Ennek az apropója, hogy a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett egy fesztivált, aminek pontosan az a neve, hogy Egy Kárpát-medence fesztivál, az A38, és hát ezen belül fogunk mi is fellépni. Készülünk gőzerővel, zajlanak a próbák, és hát annyit előjáróban, hogy fél hétkor lesz kapunyítás, aztán fogunk külön-külön is játszani, tehát a két zenekar, illetve ha minden igaz, akkor együtt is fogunk játszani.
1: A közös muzsikálás alkalmával saját dalotokat játszátok együtt, vagy a Nagy Csomor Andris ékszámet, vagy ez hogy fog kinézni?
3: Hát szerintem ez egy feldolgozás lesz majd valamiről, azt nem tudom, még szerintem egyikünk se tudja pontosan, hogy mi lesz az a közös dolog, amiben mi együtt fogunk játszani, de reméljük, hogy jó lesz.
1: Nagy teret hagytok a koncert alatt az improvizációnak, vagy a spontaneitásnak, vagy ez inkább egy sokkal feszesebb koncert lesz?
4: Nem hiszem, hogy feszes koncert lesz, szerintem nagyon szabad koncert lesz. Az improvizáció, ugye, hát szerintem ez egy alap, amit a mi zenekarunkban majd hallani fog a kedves közönség, és ugye természetesen vannak olyan kötött dolgok, amiben akkor is belenyúlunk, ha kötött. Ettől ilyen ez a zenekar, úgyhogy nagyon fiatalos hangulat, nagyon fiatalos felfogás, fiatalos feldolgozások, és nagyon jó hangulat, ezt tudom mondani.
1: Hogy látod, milyen a fiatalokkal együtt dolgozni? Ők ugye nagyon nagy elismeréssel és a legnagyobb tisztelettel beszélnek rólad. De hogy látod őket, milyen muzsikusok?
4: Hát én fordítva ugyanezt tudom elmondani. Én ha ennyit tudtam volna ennyi idős koromban, szerintem akkor most nem biztos, hogy itt tartanék, hanem lehet, hogy sokkal följebb. Úgyhogy ha hiszik, ha nem, én nagyon örülök, hogy ott közöttük lehetek, hiszen mindig tanul valamit az ember. Nagyon jól mondják azt, hogy ha egy művész elégedett, akkor az meghalt. Hát nem haltam meg, nem vagyok elégedett, folyamatosan tanulok, és szerintem ez így lesz még nagyon-nagyon sokáig.
1: Akkor más az az energia, más az a lendület, amit ők tudnak hozni?
4: Szerintem igen. Igen, és bennem is újraébresztik ezt talán, úgyhogy óriási öröm, óriási megtiszteltetésnek veszem, hogy én egyáltalán közöttük lehetek.
1: Amióta beszéltünk, Tomi, azóta megjelent még egy dalotok, ugye, ha jól tudom, tehát már 4 dalotokat hallhatja a közönség. A koncerten most fogtok még új számokat is játszani, amiket hallhatnak tőletek, vagy ezeket, ami kijött már eddig?
2: Lesznek újak is, így van. Azokat még hát nem sikerült el menni stúdióba felvenni, mert most tényleg gőzerővel készülünk erre a júni 5-re. De lesznek új dalok is, és hát nyilván a felvett 4 dal is el fog hangozni a koncerten.
1: Hogyan jött a megkeresés egyébként? A Nagy Csomor Andris keresett meg titeket, hogy közösen dolgozzatok, vagy régi barátság, vagy mire nyúlik ez vissza?
2: Hát igazából mindkettő, tehát így van, az Andrisek

0: feltétlen azt mondanám, hogy nehéz, hanem inkább más. Tehát egy más szint, egy más stílust csinálnak, mint amit mi szeretnénk, hogy ami belőlünk jön igazából. Viszont én is nem titok, én már egy párszor játszottam Nagy Csomor Andrásékkal, úgyhogy igazából nem mondom azt, hogy idegen tőlem az a stílus, amit ők játszanak például.
1: Hány próba előzi meg ezt a közös fellépést? Ugye említetted, hogy gőzerővel benne vagytok a munkában.
2: Hát igen, most így számomba nem bocsájtkoznék pontosan, mert nem akarok össze-visszaságot beszélni, de hát annyit hozzá kell tennem, hogy mivel mi is ugye most már sokan vagyunk, tehát maga a létszám, így ezért kicsit komplikált összehozni, mert tehát mindenki egyenként nem az, hogy egy-két helyen, hanem akár több zenekarban is több helyen játszik, tanít, stb. Úgyhogy nem könnyű összehozni a próbákat, de tényleg most rajta vagyunk, hogy ez a júni 5 minél nagyobb sikert arasson.
1: És a jövőben még milyen koncertek állnak előttetek? Hol láthatnak titeket így a nyár folyamán?
3: Én egyelőre részletes terveket még nem tudok, és hiszen én nem olyan rég kerültem ebbe a zenekarba. Én azt tudom, hogy akármennyi fellépést leszünk, biztos, hogy ott leszek, ha ők is akarják. És a hangulat az biztos, hogy garantált, hiszen a próbákon is nagyon jó hangulat van, és a Nagy Csomor Andrissékkal meg nem hiszem, hogy probléma lesz, mert olyan jó hangulatú mind a két zenekar, hogy itt meg olyan jól képzett zenészek vannak benne, hogy igazából bármilyen stílus, hiszen nekünk szerintem az az előnyünk, hogy próbálunk mindenfajta stílust jól játszani, és nem hiszem, hogy ez gondot fog okozni, szerintem egy hatalmas jó buli lesz.
1: Igen, mindenkit arra biztatunk, hogy látogassanak el majd június 5-én az A38 hajóra. Ugye igen, Nagy Csomor Andrissékről is lehet tudni, hogy ők is a cigányzenét és a magyar népzenét és a világzene különböző műfajait vegyítik a repertoárjukban, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon jó hangulatú koncert lesz előttetek. A legutóbbi beszélgetésünknél szóba került a videóklip készítése, most azzal hogy álltok?
2: Hát igazság szerint most szervezés alatt áll még a dolog. Mondom, most igazából ez a júni 5 nagyon rányomja a bélyegét az idáig elmúlt időszaknak, és a következő pár hétnek is, mert már annyira sok idő nincs, ha jól számolom, akkor bő 2 hét van a koncertig.
1: Mire adásba kerül, akkor 1 hét?
2: Igen, szóval, hogy hát ezen kívül amúgy még tervezünk zenekari fotózást, ami még kimaradt az életünkből. Szeretnénk újból stúdióba menni, az új dalokat felvenni, illetve videóklip is így van, hogy szerveződik, tehát vannak tervek, de ez mind majd csak, ha már túl vagyunk ezen a koncerten.
1: A jövőben is szeretnétek együttműködéseket különböző zenekarokkal, vagy akár egy énekessel, egy hangszeres zenésszel, bárkivel, hogy ez így a zenekar életében jellemző lesz?
2: Természetesen igazából nyitottak vagyunk bármire, szóval...
1: Nem zárkóztok el akkor a különböző felkérésektől, hogyha ilyen lehetőség adódik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok akkor a nagy koncerthez is, amire készültök.

0: Egy megrázó, mégis reményt adó önéletrajzi történet áll Baranyi Csaba első könyvének középpontjában. A Tükörszív című kötet személyes élményeken, traumákon és belső küzdelmeken keresztül mutatja meg, milyen hosszú út vezethet az önelfogadásig és a lelki gyógyulásig. Csaba szerint a könyv egyik legfontosabb célja, hogy kapaszkodót és reményt adjon azoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, és üdvözlöm a kedves

0: hallgatókat.
1: Az apropó, ami miatt beszélgetünk, az az első és a legújabb könyved, ami most jelent meg a közelmúltban, Tükörszív címmel. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy könyvet szeretnél írni? Ez egy életrajzi ihletésű könyv, ugyebár. Mikor érezted azt, hogy ezt meg kell írnod?
0: Ez a könyv 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Hát ugye akkor jött a Covid, és hát körülbelül akkor is a tájékán kezdtek ezek a MeToo dolgok is előjönni, mondjuk így. És én nagyon sok interjút, riportot hallgatok mai napig. Akkor volt egy lány, aki egy úszónő, és ő mesélt egy történetéről, és bár én is tudtam, hogy nekem is van egy történetem, ami ilyen bántalmazó dolgokkal van átítatva, de valahogy akkor esett le nekem, hogy úristen, hát akkor ezt nekem is valahogy közölni kéne. De nem akartam beállni a sorba, hogy na, akkor most én is elmondom 127. emberként, de hogy éreztem a késztetést arra, hogy valamilyen formában ezt meg kéne fogalmaznom, de nem tudtam, hogy hogy. És akkor tulajdonképpen egy álomszerű dologként jött szó szerint, hogy akkor pont lehol elolottam akkor, és akkor így jött egy álom, hogy úr, és ez legyen könyv. Konkrétan a címet is megálmodtam, és a fejezeteket is, és hogy hogy nézzen ez ki. Akkor kézzel az volt a címe, hogy Lélekszem. Volt egy ilyen áthallásos, ez így nagyon tetszett, de aztán végül ez a Tükörszív maradt.
1: Miért pont ezt a címet választottad? Mit jelent ez?
0: Ennek a címnek 2 darab értelmezése van. Egyik ez egy szó szerint értelmezés, ugyanis én egy elég ritka betegséggel születtem, ami sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szív. Anatómiailag én így lettem összerakva Jóisten által, hogy valahogy nekem így jobb oldalra húzódik a szívem, és átvitt értelemben értelmezett dolog pedig az, hogy ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor rá fog arra jönni, hogy miért is az. Tulajdonképpen egy tükröt mutatok magamról az embereknek, mert nekem nagyon fontos volt az, hogy valós értékeket mutassak az életemen keresztül az embereknek. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy ők a legnagyobb bölcsember, de úgy éreztem, hogy, és ezért is indult el ez a könyv bennem, hogy nekem a sorsom úgy alakult, hogy megszülettem kórház, nagyon sokszor voltam kórház, ugye a szívem miatt ugye műtöttek nagyon sokat, és utána nevelőszülőkhöz kerültem, ahol bántalmazó kapcsolatban voltam 8 éven keresztül, utána állami gondozásba kerültem, ugye roma vagyok, és a kisebbség is így közbe jön, és ennek az egész egyvelege megtörténik velem. És hogy ebből én hogy boldogulok? Mert sokan mondják azt, hogy úristen, ilyen traumákkal hogy tudok én így megmaradni? Mint ember, mint jövőképeket felfesteni magamnak, hogy ez hogy? És akkor gondoltam, ezt én leírom, azért, hogy tudjak az embereknek segíteni. Egyrészt sorstársaknak, mert nagyon fontos számomra az, hogy nekik is segítsek, mert ha belegondolok abban, hogy milyen jó lett volna, hogyha nehéz időmben lett volna akár egy könyv, vagy bármi, akár egy ember, élő ember, aki elmesél az ő történetét, és mankókat adott volna, nem tudom azt, hogy könnyebb lett volna, de biztos, hogy megkönnyebbülés lett volna. Hogy úristen, nem vagyok egyedül, és
1: már
0: hogy
1: a tudat, igen,
0: lenne egy példa előttem.
1: Ugye, aki elolvassa a könyvedet, vagy el fogja olvasni, az látja, hogy elég részletesen leírod azért ezeket a nehéz éveket, vagy ezeket a traumákat. Volt benned olyan az írás során, hogy nehéz volt mondjuk újra élni ezeket az eseményeket azáltal, hogy leírtad, és ilyen részletesen, ugye, hát ezt valamennyire újraéli az ember, ez nehézség volt?
0: Ja, nagyon. Nagyon, mert tudtam azt egyébként, hogy ezek bennem nagyon fel fognak jönni, mert úgy voltam, hogy vagy mindent, vagy semmit. Mert szerintem így van értelme. Egyébként mai napig követnek ezek a rémálmok, inkább álmokban jelentek meg ezek sokszor. Például a nevelő anyám általában gonoszként jelenik meg így az álmaimban, és én egyébként valahogy kicsit spirituális is lettem egyébként, ennek köszönhetően valahogy. Sokszor gondolkodom azon, hogy vajon ezzel a dologgal életettem a múltat, vagy igazán most fog-e dolgozni bennem? Nem tudom még. Viszont azt tudom, hogy ezzel nekem dolgom van, és hogy ebben nekem nem szabad belesüllyednem, hanem ezáltal erőt merítve kell tovább lépnem, mert tudom azt, hogy a múltat nem szabad elfelejteni, viszont tanulni kell belőle inkább, mint hogy benne ragadjunk, és akkor a rossz irányba mozduljunk. Nyilván ez egy terápiás jelleggel is készült ez a könyv, ezt nem tagadom, sőt, mert én hiszek abban, hogy az írással, mert mondom, ezt tapasztaltam, és nem hiába mondják azt, hogy az írás a legjobb terápia. Úgyhogy nekem ez egy tényleg az volt, és ennek lesz folytatása, ez nem mondom azt, hogy ennyi volt, és kész, de most úgy gondolom, hogy megfogtam valamit, ami igazán elindíthatja bennem azt a gyógyulási folyamatot, amire én már régóta vágytam.
1: Volt olyan rész, amit esetleg kihagytál, mert hogy annyira mély volt, vagy annyira fájdalmas, vagy akkor, ahogy említetted, ez tényleg úgy az egész életedet lefedi, vagy minden történés szerepel benne?
0: Inkább valamit felnagyítottam, valamit pedig kihagytam, mondhatjuk így is. Azért, mert vannak olyan dolgok, amikről nem írtam a könyvből, mert annyira durvák, és azért nyilván tudom a határt, meg az, hogy az én nyomdafestéket tűrően kell ezeket fogalmazni valamilyen szinten, viszont az igazság az benne van, szóval én nagyon törekedtem arra, hogy valósan írjak, és tényleg olyan dolgokról írjak, amik megtörténtek legtöbbször velem, de olyan dolgokat is leírtam magamra öltve, amit mással tett. Itt ugye elsősorban nevelőanyúról van szó természetesen.
1: Gondolod, hogy ő elolvassa ezt a könyvet?
0: Biztos, 100%.

0: Képzeld el egyébként, ami meglepődtem, amikor már ezt a Lira könyvkiadó forgalmazza a partvonal által, és nagyon érdekes, amikor így megkezdődtek az előrendelhetőségek a weboldalon, tőlük rendelték a legtöbben. Én Heves megyében nőttem föl. Az ottani rokonok vették meg a legtöbben. És képzeld el, pont ma is kaptam egy üzenetet, konkrétan majdnem minden nap kapok egy üzenetet Heves megyébe, hogy megkapták a könyvet, és hogy mennyire örülnek, és hogy drukkolnak, ami számomra meglepő volt, már csak azért is, mert egyébként a rokonok többsége egyébként tudta, hogy mi zajlik otthon nálunk, de mégsem mertek szólni. Ami egyébként egyrésztről felháborít ma, hogy miért nem. Kettő meg bennem ez kettősség, egy vegyes érzelmeket táplál, hogy persze örülök neki, hogy drukkolnak, de ugyanakkor, hogy oké, nem, akkor miért nem szóltatok, miért nem lehetett ezt volna megelőzni. És nagyon sok gyereknél egyébként sorstársnál ez van. Az legjobb kérdés, amit imádok, hogy hát miért nem szóltál akkor? Hát hogy szólhatnénk én olyan ember előtt, a szakembernek, akit látom, hogy felkészít, mielőtt jön a gyámos, majd a gyámos ugye mindig előre kell, hogy szóljon, hogy jön látogatni, és engem akkor felkészített, hogy na figyelj, ezt mondhatod, mert ha ezt mondod, akkor véged van.
1: És akkor annak következményei
0: lettek volna. Szóval nem is értem.
1: Hogy látod, van esély arra, hogy ez a, akár a gyermekvédelemben, vagy a nevelőszülői hálózatban ez a könyv változást hozzon, vagy szembesítse azokat a szakembereket, akik még most is vannak, és tehát, hogy ezek a helyzetek gondolom ugyanúgy vannak most is, meg megtörténnek, hogy ezzel a rendszer szembesüljön egy kicsit, és talán változás induljon el?
0: Tulajdonképpen nekem most ez a legnagyobb célom, hogy valami változást indítsak el ebben. Tudom azt, hogy ez én egyedül kevés vagyok, ezért is igyekszem most arra, hogy én most megírtam a történetemet, én ezt a nagyvilágnak most megmutattam, és ezzel kell kezdeni valamit. Én most azon dolgozom, hogy eljussak egy csomó olyan intézményben, vagy ilyen hálózatokhoz, akik szakemberekhez, akik ezzel foglalkoznak, és hogy valami együttműködés keretein belül, vagy nem tudom bármi, ezzel foglalkozunk. Például én most arra gondolok, hogy akik mondjuk nevelőszülőknek akarnak menni, azoknak a szűrései nagyon szakszerű legyen. Igen, ez nagyon nehéz, tudom, de hogy olyan emberek kerüljenek nevelőszülőnek állományba, akik ténylegesen azért mennek ebbe a hivatásba, mert hogy tényleg segíteni akarnak a gyerekeken, nem pedig azért, hogy jóval megfizetjük őket, és akkor ennyi, mert tudod, az van, hogy persze kimennek a környezettanulmányt, megcsinálják, oké, és a pszichológia vizsgálaton úgy, ahogy átmennek, nem tudják, hogy a négy fal között mi van. És nekem azt nem mondja senki, hogy egy jó szakember ezt nem tudja kiszúrni.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy persze, abszolút a nevelőszülők szűrése az első, de hogy talán itt nagyobb felelőssége van azoknak a szakembereknek, akiknek ez a
0: abszolút
1: munkája, hogy ezt felügyeljék, igen, rendszeresen, havonta, hetente, és igen, itt merül fel a kérdés, hogy ez hogy történhet meg, hogy ez évek alatt egy szakembernek nem tűnik fel, hogy problémák vannak.
0: Én azt gondolom, hogy
1: családban.
0: Én azt gondolom, hogy feltűnik, mert feltűnik. Csak valahogy nem akarnak ezzel foglalkozni, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ez így van, hogy könnyebb szönyeg alá söpörni, viszont én olyan ember vagyok, hála jó Istennek, aki ezt nem hagyja. És teszek ennek érdekében, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy viszont vannak nagyon jó nevelőszülők, és ismerek is a környezetemben, például most volt a könyvbemutatóm, és kifejezetten hívtam olyan embereket, akik nevelőszülők, és a másik oldalt mutatják meg. Mert azt én így tartom felnek az egészet, és igazságosnak, hogy megmutatom minden két oldalt. Én sajnos a rosszabbik oldalt tapasztaltam, viszont vannak nagyon jó emberek is, és ennek nagyon-nagyon örülök, és az ilyen emberek kellenek ahhoz, hogy tényleg minden gyerek megkapja az esélyt.
1: Hogy látod, eddig milyen a fogadtatása a könyvnek? Ugye már említetted, hogy rokonok, meg ismerősök visszajeleztek, de itt tágabb körből milyen a...
0: Kézzel rengeteg üzenetet kapok, szinte minden nap számomra még idegen emberektől, hogy köszönik a történetet, ők is hasonló helyzetben vannak, illetve, hogy folyamatosan küldik a képeket, hogy ott könnyel a kezükben ott vannak. Ez nekem nagyon sokat segít, meg olyan üzeneteket is szoktam kapni, amik részletesen leírják, hogy velük mi történt. Hogy például ők is átélték azt, hogy megverik őket, vagy hogy megszégyenítik, vagy hogy például nem adtak is ételt nekik, vagy hogy nekik is a földön kell lenni. Érted? És ilyenkor jövök rá, hogy volt értelme, van értelme, és hogy ezt a Jóstenek, én nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, illetve ezért vagyok most azon, hogy oké, kell ez a könyv, értik az emberek, van rá igény, akkor most lépjünk nagyobbat, hogy akkor most összekeresek olyan embereket, szakembereket, akikkel együtt lehet közösen működni. Szóval van érdeklődés, nyilván még kezdetleges, de
1: még nagyon kis könyv, igen.
0: Abszolút.
1: Most jelent meg.
0: Igen. De én nagyon szeretném elsősorban, hogyha szakmán belül ez terjeszkedne.
1: Említetted ugye, hogy folytatáson is gondolkodsz. Ez is ugye egy ilyen életrajzi könyv lenne a folytatás, amit említettél?
0: Tulajdonképpen azt tudom, hogy írni szeretnénk még ezzel kapcsolatban, de nem feltétlenül az én történetemet vinném tovább, hanem kicsit szakmaiabb történeteket. Még nem tudom, hogy alakuljon, esetleg kell államvizsgáznom, vagyis most diplomázom, és utána jön ez a része. Viszont annyit tudok még így elmondani, amit én is így fontolóra vettem, hogy én nem vagyok szakember, tudom nagyon jól, nem is akarom ezt eljátszani, sőt, viszont fontosnak tartom azt, hogy mivel én hiteles ember vagyok ebben a témában, hogy én ezzel foglalkozni akarok. Nem biztos, hogy a folytatás egy könyvformában fog megjelenni, ezt nem tudom, de lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem tudom még, de mondom, inkább ilyen személyesebb vonalra venném ezt az egészet. Emberekkel találkozni, gyerekekkel, akár felnőttekkel, szóval egy ilyen interakciót akarok létrehozni.
1: Bízunk benne, hogy sikerül, és abban is, hogy ez egy változást tud majd elindítani így a gyermekvédelemben, meg a nevelőszülői hálózatban, hogy ilyen esetek ne történjenek meg a jövőben senkivel.
0: Abszolút.
1: Sok sikert kívánok a jövőben.
0: Köszönöm.
1: Neked, akár a könyvedhez, akár az életpályádhoz. Még annyit árulj el, hogy az államvizsga után milyen terveid vannak?
0: Megyek tovább, tanulok, én örökre tanulok. Most kézzel jelentkeztem a színművészetének a rendezőasszisztensi szakára, meg a Kodolányi Egyetemnek a rendezvényszervezői szakára. Sokan kérdezik tőlem, hogy de hova tanulsz, már harmadik diplomálat csinálod. Én fontosnak tartom a tanulás egyébként, mert főleg ugye, mint roma ember, kisebbségi ember, én, most magamról beszélek, én a tanulásban látom a lehetőség, a legnagyobb lehetőségemet, és szerintem ezzel sokan tudnak azonosulni. És hálásnak szeretek tanulni, amennyire kicsinek gyűlöltem, most már annyira szeretek, és hál' Istennek, hogy én szeretek tanulni, és tényleg úgy érzem, hogy ezzel biztonságban is érzem magam, meg hát több lábon állok, szóval egyik nem jön össze, akkor majd jön a másik. És mivel most ez a bizonytalan világképünk, ugye, eléggé kiszámíthatatlan, ezért jó érzés számomra, hogy az a tudat, hogy oké, nem baj, hál' Istennek nem áll fönt ez a veszély most még, jó érzés, hogy az embernek van több lába, és hogy tud mihez nyúlni, hogyha kell.
1: Így van, tehát az egy stabilitás, biztonságot ad
0: mindenbe. Igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy itt voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rubonyová Ivetta a szerkesztő nevében Bencsik János köszönti Önöket. A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban a Corbin Dallas szlovák együttes felvételeiből válogatunk. Akik ismerik az 5. elem című filmet, azoknak azonnal eszébe jut a főszereplő, melyet Bruce Willis alakított. Éppen az ő filmbéli nevét használta az a három pozsonyi fiatalember, akik 2010-ben alapították meg alternatív rockzenekarukat. A Corbin Dallast jelenleg hárman alkotják: Juraj Benetin énekes-gitáros, Lukás Fila basszusgitáros és Ozo Gutler dobos. Civil foglalkozásuk van, a zene a hobbiuk. Juraj Benetin énekes és Lukás Fila gitáros középiskolás koruk óta zenélnek együtt. A Corbin Dallas együttes megalakulása óta 5 albumot adott ki. Rengeteg koncert van mögöttük, sőt, szimfonikus zenekarral is koncerteztek, és az a Sklom, azaz az Üveg mögött sorozat zenéjét is ők szerezték. A közönségük soraiban kortársaik, hallgatók, egész családok, de idősek is jelen vannak.

A pozsonyi Corbin Dallas együttes, Csó Uzs és Akkor mi van című szerzeményüket hallották, mely a Pekne Ceszti, azaz Szép utak című lemezükön jelent meg 2010-ben. Ez volt az első lemezük, mely tulajdonképpen egy koncertfelvétel. A következő évben nevezték ezt az albumot a Radiohead Awards versenyre az év albuma és a kritikusok kategóriában. Az együttes átütő sikerét valójában második lemezük, a Karnevalová vrana, jelmezbáli varjú hozta meg. Ezt 2013-ban adták ki a Slanko Records jóvoltából. Az iTunes és a Spotify alapján is a szlovák lemezlisták élére került ez az album. A Radiohead Awards versenyében 2013-ban megkapták érte a legjobb lemezdíját, valamint Otyec az Apa című számukért a legjobb koncertegyüttes díját is. 2014-ben jelent meg az együttes harmadik lemeze, Banská Bystrica, azaz Besztercebánya címmel, majd 2017-ben jelent meg a Stredovek középkor című albumuk.

A Corbin Dallas zenekar nagyon szívesen dolgozik együtt más zenészekkel és együttesekkel is. Csehországban is és Szlovákiában is sokat koncerteztek közösen az Zrnyi együttessel. A Viva Musica Fesztiválon, majd később a Pohoda Fesztiválon is, mely Szlovákia legnagyobb nyári fesztiválja, szimfonikus zenekarral szerepeltek a nagy érdemű előtt. A híres szlovák énekesnővel, Jana Kirchnerrel az Együtt című duettet készítették el. A zenekar a szlovák népzenével is kísérletezik. Átdolgozták a Szegyi Szokol Najavori, azaz a Sólyomül a juharfán című szerzeményt, melyet Matilda Frátriková és Magda Zámocká énekelnek.

0: Kedves hallgatóink, a szlovák Corbin Dallas alternatív rock zenekar felvételeit hallják. Most a Peknecesti Szép utak lemezről a Všetkosa mennyi, azaz minden változik, és a Nalej Önc című dalaik következnek.
1: Všetkosa mennyi, a ty spíš. A svet sa mení, a ty spíš.

Kedves hallgatóink, a Corbin Dallas szlovák alternatív rockzenekar szerzeményei forognak. A következő dalok a Karnevalová Vrana Farsangi Varjú című 2013-ban megjelent albumukról forognak.

0: Kedves hallgatóink, a Corbin Dallas szlovák alternatív rockzenekar szerzeményeiből válogattunk. Hrubonyová Ivetta szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.